A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 5 adónemet töröl el a kormány, csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások, és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sokfelé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 19-e, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Magyar mint idegen nyelvkurzus indul a Pécsi Tudományegyetemen. Adománygyűjtést indítottak a Márévár helyreállítására. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Vasárnap kezdődik a PTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyeteme. A kurzust 27. alkalommal szervezik meg. A kéthetes programra a világ 20 országából több mint 70 diák érkezik. A résztvevők intenzív nyelvi képzésben vesznek részt, nem csak a tanórákon, de azon kívül is lehetőségük nyílik majd gyakorolni a magyar nyelvet. Városfelfedező játék, kulturális programok és kirándulások is várnak a tanfolyam résztvevőire, akiket a program során az oktatók mellett mentorok is segítenek majd. Két hét van még a régi típusú, könyvformátumú, 2000. január 1-e előtt kiállított, határidő nélküli személyazonosító igazolványok cseréjére. A kormányhivatalok arra hívják fel a figyelmet, ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket veszítik. Azok, akik még ilyen személyi igazolványt használnak, nem kapnak értesítést az érvényesség megszűnéséről. Az igazolványokat új, kártyaformátumú személyre kell cserélni, melyeket a kormányablakokban lehet igényelni. Új szakaszába lépett Komló egyik központi terének, a 48-as térnek a felújítása, melynek során több mint egy hektárnyi területen végeznek közterületfejlesztési munkákat, több mint 500 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével. Polics József polgármester a közösségi oldalán azt írta, a fejlesztés negyedik ütemében megkezdődnek a járdabontási és felújítási munkák. A fejlesztés a Zengőáruház és a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyterem közötti területet, valamint a Kossuth Lajos, a Dózsa György és a Táncsics Mihály utca által határolt övezetet érinti. Augusztus 1-től ismét lehet majd vonattal utazni Dombóvár és Komló között. Az újrainduló járatokon az utasok kedvezményes, a fedélzeten vásárolható jegyet is válthatnak, közölte szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a mellékvonalat 2023 nyarán zárták be. Hozzátette, az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Adománygyűjtést szervez a megrongált Márévár helyreállítása érdekében az üzemeltető. A műemléket még június közepén rongálták meg ismeretlenek, a falából köveket szedtek ki, amiből tűzrakó helyet építettek. A falbontás miatt a vár baleset veszélyessé vált, így átmenetileg be kellett zárni, nem fogad látogatókat. Az üzemeltető Magyaregregyi Önkormányzat azt közölte, a zárvatartás miatt a vár bevételtől esik el, és kárt szenved a környék turizmusa is. A helyi egyesületekkel közösen ezért közösségi gyűjtést indítottak a műemlék helyreállításáért. A részletekről a Pécs Aktuál oldalán lehet tájékozódni. Egy eltűnt fiatal lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 17 éves Orsós Nikolett június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. A lány normál testalkatú, haja vállaláérő, fekete, a szeme barna, fogszabályozót visel. Aki Orsós Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze a személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Energetikai korszerűsítést végeztek Sásdon, a Dózsa és Kossuth utcai többfunkciós épületeken. Az energiahatékonyságot javító fejlesztéseket több mint 133 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg. A kivitelezés során az épületeken hőszigetelést végeztek, megtörtént a külső nyílászárók cseréje, korszerűbbé vált a fűtési rendszer, napelemeket telepítettek és elvégezték az akadálymentesítést. A jövőben a Kossuth utcai épületben a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ működik majd, míg a Dózsa utcai ingatlanba helytörténeti kiállítás és klub költözik, illetve tervezik egy foglalkoztató kialakítását is. Igazgatási szünet kezdődik hétfőn a Mohácsi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szünet egészen augusztus 23-áig tart. Ez idő alatt nem lesz teljes a leállás. Az egyes szervezeti egységek ügyeleti úton oldják meg a zavartalan ügymenetet és a feladatok ellátását. A személyes ügyfélfogadás azonban szünetelni fog. Az egyes osztályokat a lakosság telefonon éri el a nyári igazgatási szünet idején. A napokban sikeresen lezárult a Fiatalok a részvételért egyesület Nesting Learning by Building projektjének kivitelezési szakasza, olvasható Pécsvárad honlapján. A hatnapos közösségi építés során a gyerekek, fiatalok és felnőttek együtt dolgoztak azon, hogy egy új, közösségi használatra szánt tér jöhessen létre az ifjúsági klub udvarán. A projekt különlegessége nem csak az elkészült építményben rejlik, hanem abban az összefogásban is, amely végig kísérte a kivitelezés mindennapját. A résztvevők lelkesedése, önkéntes munkája és együttműködése tette lehetővé, hogy a közösségi tér megvalósuljon. Július közepén kezdődik az üzek párzási időszaka, ami nagyjából egy hónapig tart. Ez idő alatt az utakon közlekedők fokozott óvatossággal vezessenek, az állatok ugyanis ezekben a hetekben a megszokottnál aktívabbak, és napközben is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területeken és a közutak mentén is. Gyakran hirtelen, csoportosan rohannak át az úttesten, a sofőröknek ezért az átlagosnál is körültekintőbben kell közlekedniük. Kiemelkedő eredménnyel zárult az idén nyáron megrendezett, szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játéka a magyar csapat számára. A válogatott 95 éremmel és a nemzetek versenyének negyedik helyével tért haza. A kormányhivatal azt írja, pécsi kötődésű siker is született, hiszen a Pécset végzett jogász dr. Simon Dezső 2 arany és 1 bronzér.

0: Hát a Vasasnál játszott, majd az előző idényben került a Pakshoz, ahonnan most egy kölcsönszerződéssel a Szentőrinchez vezetett az útja. Kiválóan szerepeltek a PSN ZRT Pécsi Sportiskola sportlövői a Dunántúli Regionális Kupa harmadik fordulójában, melyet a napokban rendeztek Borjádon és Pécsett. A pécsi versenyzők összesen 22 érmet szereztek, a sportolók 9 arany, 8 ezüst és 5 bronzéremmel zárták a viadalt. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok. Régen hallott

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán Hori, július 19-e van vasárnap, megkezdjük a mai reggelt. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie-jal, az óra elsője pedig John Bon Jovié. Indítom a Have a Nice Day-t, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt a One Dumb Project és a King of My Castle. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hamarosan érkezek majd azzal, hogy a mai nap miről nevezetes, meg természetesen, hogy mik lesznek a mai reggel témái. A legjobb zenékkel pedig egész reggel jövök az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem majd az Everlast csapata a What It's Like-kal. A folytatás viszont a Black Eyed Peas-é, jön a Don't Lie, itt a Best FM. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, az Everlast-tel ébredhettünk, ez volt a What It's Like. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van, a névnaposok az Emiliák, a születésnaposok között Brian Mayt és Patkó Béla, akik itt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, bár egy rövid szünet következik, de itt lesz velem rögtön a hírek után Christina Aguilera és az Another Man.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Külföldiek tanulnak magyarul a PTE ma induló kurzusán. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap kezdődik a PTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyeteme. A kurzust 27. alkalommal szervezik meg. A kéthetes programra a világ 20 országából több mint 70 diák érkezik. A résztvevők intenzív nyelvi képzésben vesznek részt, nem csak a tanórákon, de azon kívül is lehetőségük nyílik majd gyakorolni a magyar nyelvet. Városfelfedező játék, kulturális programok és kirándulások is várnak a tanfolyam résztvevőire, akiket a program során az oktatók mellett mentorok is segítenek majd. Adománygyűjtést szervez a megrongált Máré vár helyreállítása érdekében az üzemeltető. A műemléket még június közepén rongálták meg ismeretlenek, a falából köveket szedtek ki, amiből tűzrakó helyet építettek. A falbontás miatt a vár baleset veszélyessé vált, így átmenetileg be kellett zárni, nem fogad látogatókat. Az üzemeltető magyaregregyi önkormányzat azt közölte, a zárvatartás miatt a vár bevételtől esik el, és kárt szenved a környék turizmusa is. A helyi egyesületekkel közösen ezért közösségi gyűjtést indítottak a műemlék helyreállításáért. A részletekről a Pécs Aktuál oldalán lehet tájékozódni. Kiválóan szerepeltek a PSN ZRT Pécsi Sportiskola sportlövői a Dunántúli regionális kupa harmadik fordulójában, melyet a napokban rendeztek Borjádon és Pécsett. A pécsi versenyzők összesen 22 érmet szereztek, a sportolók 9 arany, 8 ezüst és 5 bronzéremmel zárták a viadalt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. A délután második felében egy hideg front hatására többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél általában mérsékelt lesz, de a zivatarok érkeztével egyre több felé kell számítani élénk lökésekre. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jade és a Don't Walk Away. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy humanoid robot, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy miben használják majd a jövőben a mesterséges intelligenciával együtt dolgozó robotot, az természetesen elárulom. 8 óra után Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony-bizony egy jubileumi turnéra készül, úgyhogy jönnek majd a infók ezzel kapcsolatban is, és 9 óra után pedig mi más lenne terítéken a sportrovatban, mint a foci VB döntője, és hát most egy olyan relikviát kapnak majd a kupa mellé a játékosok, amit még eddig a VB történetében soha, úgyhogy erről is jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, 50 Cent-tel megyünk tovább, ez a PIMP most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy humanoid robot jön, aki az egyik vulkánt hódította meg, és ilyen expedíciókra fogják majd használni, de hogy pontosan milyen céllal, azt is elárulom. No, megjönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és ezek lesznek túlnyomó többségben. Itt lesz például velem a Sean Paul, a Vivi Burnin-nel érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindul a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Napközben akár 29 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-től ismét lehet majd vonattal utazni Dombóvár és Komló között. Az újrainduló járatokon az utasok kedvezményes, a fedélzeten vásárolható jegyet is válthatnak, közölte szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a mellékvonalat 2023 nyarán zárták be. Hozzátette, az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Július közepén kezdődik az őzek párzási időszaka, ami nagyjából egy hónapig tart. Ez idő alatt az utakon közlekedők fokozott óvatossággal vezessenek, az állatok ugyanis ezekben a hetekben a megszokottnál aktívabbak, és napközben is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területeken és a közutak mentén is. Gyakran hirtelen csoportosan rohannak át az úttesten, a sofőröknek ezért az átlagosnál is körültekintőbben kell közlekedniük. Kooperációs együttműködést kötött a Szent Lőrinc és a Paksi FC labdarúgó klubja. Az együttműködés részeként a baranyai csapat bejelentette, Rideg Bálint érkezik kölcsönbe a Pakstól. A 21 éves csatár korábban a Ferencváros és az Újpest utánpótlásában is megfordult, majd 2023-ban mutatkozott be a felnőttek között. Két szezonon át a Vasasnál játszott, majd az előző idényben került a Pakshoz, ahonnan most egy kölcsönszerződéssel a Szentőrinchez vezetett az útja.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. A délután második felében egy hideg front hatására többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél általában mérsékelt lesz, de a zivatarok érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk lökésekre. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy humanoid droid meghódította az egyik vulkánt, és a jövőben a mesterséges intelligenciával közösen ilyen expedíciókra fogják majd használni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Így július 19-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés Jennifer Lopez-é. Ez a Play!
0: Best FM!

Yeah, that's the hotness right there.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ekvádori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt, adatokat gyűjt,

kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom az ébredést és a napindítás. Will Smith is itt lesz velem a Miami-val, a folytatás viszont Sean Paulé, szól a Weavey Bird.

Tesztefem a legjobb zenék. Will Smithnek köszönhetően tudtuk meg, hogy milyen az a Miami életérzés. Egy rövid szünet, aztán pedig folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem majd Beyoncé, szól majd a Halo.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Eltűnt lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. Napközben akár 29 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Egy eltűnt fiatal lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 17 éves Orsós Nikolett június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. A lány normál testalkatú, haja vállaláérő, fekete, a szeme barna, fogszabályozót visel. Aki Orsós Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze a személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Energetikai korszerűsítést végeztek Sásdon, a Dózsa és Kossuth utcai többfunkciós épületeken. Az energiahatékonyságot javító fejlesztéseket több mint 133 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg. A kivitelezés során az épületeken hőszigetelést végeztek, megtörtént a külső nyílászárók cseréje, korszerűbbé vált a fűtési rendszer, napelemeket telepítettek és elvégezték az akadálymentesítést. A jövőben a Kossuth utcai épületben a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ működik majd, míg a Dózsa utcai ingatlanba helytörténeti kiállítás és klub költözik, illetve tervezik egy foglalkoztató kialakítását is. Kiválóan szerepeltek a PSN ZRT Pécsi Sportiskola sportlövői a Dunántúli Regionális Kupa harmadik fordulójában, melyet a napokban rendeztek Borjádon és Pécsett. A pécsi versenyzők összesen 22 érmet szereztek, a sportolók 9 arany, 8 ezüst és 5 bronzéremmel zárták a viadalt. Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. A délután második felében egy hideg front hatására többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél általában mérsékelt lesz, de a zivatarok érkeztével egyre több felé kell számítani élénk lökésekre. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Beyoncéval és a Halo-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van. A születésnaposok között Brian Mayt és Patkó Béla Kikit köszönthetem, és a névnaposoknál pedig az Emiliákat. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig fűszerezem témákkal. Például a következő órában a 8 óra után Kylie Minogue-gal fogunk foglalkozni, de addig még van időnk, úgyhogy ebben az órában még biztos, hogy meghallgatjuk majd Segít a Hey Sexy Lady-vel. Na meg most ezt Taka Boot, ugyanis ők jönnek a folytatásba a Living It Up-pal. People get it.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony lesz turné, meg minden ilyesmi, úgyhogy jönnek az infók, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A Sweetbox itt lesz velem már, biztos 8 óra után, az Everything's Gonna Be Alright-tal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindul a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Napközben akár 29 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-től ismét lehet majd vonattal utazni Dombóvár és Komló között. Az újrainduló járatokon az utasok kedvezményes, a fedélzeten vásárolható jegyet is válthatnak, közölte szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a mellékvonalat 2023 nyarán zárták be. Hozzátette, az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. 2 hét van még a régi típusú, könyvformátumú, 2000. január 1-je előtt kiállított, határidő nélküli személyazonosító igazolványok cseréjére. A kormányhivatalok arra hívják fel a figyelmet, ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket veszítik. Azok, akik még ilyen személyi igazolványt használnak, nem kapnak értesítést az érvényesség megszűnéséről. Az igazolványokat új, kártyaformátumú személyre kell cserélni, melyeket a kormányablakokban lehet igényelni. Július közepén kezdődik az őzek párzási időszaka, ami nagyjából 1 hónapig tart. Ez idő alatt az utakon közlekedők fokozott óvatossággal vezessenek, az állatok ugyanis ezekben a hetekben a megszokottnál aktívabbak, és napközben is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területeken és a közutak mentén is. Gyakran hirtelen csoportosan rohannak át az úttesten, a sofőröknek ezért az átlagosnál is körültekintőbben kell közlekedniük.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. A délután második felében egy hideg front hatására többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél általában mérsékelt lesz, de a zivatarok érkeztével egyre több felé kell számítani élénk lökésekre. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 19-e van vasárnap, és ebben az órában Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra indul majd. A legjobb zenéket is hozom természetesen mindemellett. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem a Sweetbox, a kezdés pedig Lenny Kravitz.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásba pedig játszok majd dalt a Sweetbox-tól, az Everything's Gonna Be Alright-ot hallhatjuk majd tőlük, viszont most indítom Junior Jacket és az El Samba-t itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Csak te meg én, egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Visszamegyünk két darab popdívával a 2000-es évek elejére. Britney érkezik, és mellette ott van Madonna. Ez a Me Against the Music lesz majd itt a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Külföldiek tanulnak magyarul a PTE ma induló kurzusán. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap kezdődik a PTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyeteme. A kurzust 27. alkalommal szervezik meg. A kéthetes programra a világ 20 országából több mint 70 diák érkezik. A résztvevők intenzív nyelvi képzésben vesznek részt, nem csak a tanórákon, de azon kívül is lehetőségük nyílik majd gyakorolni a magyar nyelvet. Városfelfedező játék, kulturális programok és kirándulások is várnak a tanfolyam résztvevőire, akiket a program során az oktatók mellett mentorok is segítenek majd. Adománygyűjtést szervez a megrongált Máré vár helyreállítása érdekében az üzemeltető. A műemléket még június közepén rongálták meg ismeretlenek, a falából köveket szedtek ki, amiből tűzrakó helyet építettek. A falbontás miatt a vár baleset veszélyessé vált, így átmenetileg be kellett zárni, nem fogad látogatókat. Az üzemeltető magyaregregyi önkormányzat azt közölte, a zárvatartás miatt a vár bevételtől esik el, és kárt szenved a környék turizmusa is. A helyi egyesületekkel közösen ezért közösségi gyűjtést indítottak a műemlék helyreállításáért. A részletekről a Pécs Aktuál oldalán lehet tájékozódni. Kiválóan szerepeltek a PSN ZRT Pécsi Sportiskola sportlövői a Dunántúli regionális kupa harmadik fordulójában, melyet a napokban rendeztek Borjádon és Pécsett. A pécsi versenyzők összesen 22 érmet szereztek, a sportolók 9 arany, 8 ezüst és 5 bronzéremmel zárták a viadalt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sáblezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út, Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. A délután második felében egy hideg front hatására többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél általában mérsékelt lesz, de a zivatarok érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk lökésekre. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Me Against the Music Madonnától és Britney Spears-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek! Július 19-e van az Emiliák, a névnaposok. A születésnaposok között pedig Brian Mayt és Patkó Béla, kikit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként vasárnap van, és egy óra témánk pedig még hátra van, és egy olyan vasárnap van, amikor a foci VB-nek van a döntője, amit majd ma este 21 órakor rendeznek meg magyar idő szerint Amerikában, és jön egy olyan dolog a következő órában, ami még soha nem volt a VB döntőkön. Hát most, hogy mivel Amerikában van, ez egy ilyen szokás, de még nem rántom erről le a leplet. Arról viszont igen, hogy itt lesz velem a Simply Red, hamarosan a Sunrise-zal, a folytatás pedig az Oasis-é. Ez a Wonderwall, ezzel ébredünk most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után meg a sportrovatban mi másról lenne szó, mint a foci VB döntőjéről. Igen, mert hogy ma rendezik meg majd, este 9 órakor magyar idő szerint, jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, és egy érdekesség is, hogy mit kapnak a trófea mellé a világbajnokok. És természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lionel Richie is énekel majd a Just For You-t hozza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindul a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Napközben akár 29 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-től ismét lehet majd vonattal utazni Dombóvár és Komló között. Az újrainduló járatokon az utasok kedvezményes, a fedélzeten vásárolható jegyet is válthatnak, közölte szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a mellékvonalat 2023 nyarán zárták be. Hozzátette, az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Július közepén kezdődik az őzek párzási időszaka, ami nagyjából egy hónapig tart. Ez idő alatt az utakon közlekedők fokozott óvatossággal vezessenek, az állatok ugyanis ezekben a hetekben a megszokottnál aktívabbak, és napközben is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területeken és a közutak mentén is. Gyakran hirtelen csoportosan rohannak át az úttesten, a sofőröknek ezért az átlagosnál is körültekintőbben kell közlekedniük. Kooperációs együttműködést kötött a Szent Lőrinc és a Paksi FC labdarúgó klubja. Az együttműködés részeként a baranyai csapat bejelentette, Rideg Bálint érkezik kölcsönbe a Pakstól. A 21 éves csatár korábban a Ferencváros és az Újpest utánpótlásában is megfordult, majd 2023-ban mutatkozott be a felnőttek között. Két szezonon át a Vasasnál játszott, majd az előző idényben került a Pakshoz, ahonnan most egy kölcsönszerződéssel a Szent Lőrinchez vezetett az útja.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sáblezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. A délután második felében egy hideg front hatására többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél általában mérsékelt lesz, de a zivatarok érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk lökésekre. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a sportrovatban nem más a mai napon, mint a VB döntő, amit este 9-kor rendeznek majd meg magyar idő szerint, és jön benne egy olyan dolog, ami még nem volt a VB döntők során. Nem a halftime showról lesz szó, hanem egy tárgyról, amit kapnak a finalista győztesei. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a Two Black-kel és a Waveslav-val indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A FIFA bejelentette, hogy idén a VB győztes csapat a jól ismert trófea mellett egy kis tárgyal is majd gazdagodik. Nem is olyan picivel. Ez az amerikai sportágakból jól ismert bajnoki gyűrű lesz, amin nagyon szép kis dizájn van. A VB trófea ott található az oldalán, a másik oldalán pedig a nyertes nemzet identitását ábrázoló motívum kap majd helyet. A kiosztás a lefújás után kerül majd sor, egyébként ugyanúgy, mint ahogy a trófeát, gondolom majd ezt is oda nyújtják minden játékosnak. 30 darabot csináltak belőle, és ezen kívül lesz valami szurkolói változat is limitált darabszámban. Egyébként ezt a VB-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte, és nem csak emiatt lesz majd rendhagyó ez, hogy bajnoki gyűrűt kapnak a fináléban, hanem a fináló más miatt is, ugyanis most Amerikában van, és jól tudjuk, hogy az amerikai fociban is van halftime show, hát most itt is lesz. A mai napon majd este 21 órakor magyar idő szerint megtekinthetjük Argentína és Spanyolország válogatottjának összecsapását. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikinek szurkol, a telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155. Argentínának van több drukkele, vagy Spanyolországnak jöhetnek a voksok. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Freudájda és Kesha közösse a Right Run, de most a Molokóval és a Sing It Back-kel folytatom itt a Bestán.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sometimes, a Brand New Heavies-től. Szép napot mindenkinek, még van ebből az órából hátra, úgyhogy Desri még biztos, hogy itt lesz velem a live-val. Na meg most a folytatás, Shakirae, rádiózzunk együtt egészen délig. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, ez a Best FM. Yeah.

voltál, de te fadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzol, csak az eső fáj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 10 óra lesz, utána pedig átlépünk a délelőttbe, én és a legjobb zenék pedig maradunk egészen délig, és indítom a Best hétvégét, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint például a D-Light, mondjuk nekik könnyű, mert igazán kis vidám zenekarról van szó, a Groove is in your heart, erre garancia is lesz majd tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Eltűnt lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. Napközben akár 29 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Egy eltűnt fiatal lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 17 éves Orsós Nikolett június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. A lány normál testalkatú, haja vállaláérő, fekete, a szeme barna, fogszabályozót visel. Aki Orsós Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze a személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Energetikai korszerűsítést végeztek Sásdon, a Dózsa és Kossuth utcai többfunkciós épületeken. Az energiahatékonyságot javító fejlesztéseket több mint 133 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg. A kivitelezés során az épületeken hőszigetelést végeztek, megtörtént a külső nyílászárók cseréje, korszerűbbé vált a fűtési rendszer, napelemeket telepítettek és elvégezték az akadálymentesítést. A jövőben a Kossuth utcai épületben a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ működik majd, míg a Dózsa utcai ingatlanba helytörténeti kiállítás és klub költözik, illetve tervezik egy foglalkoztató kialakítását is. Kiválóan szerepeltek a PSN ZRT Pécsi Sportiskola sportlövői a Dunántúli regionális kupa harmadik fordulójában, melyet a napokban rendeztek Borjádon és Pécsett. A pécsi versenyzők összesen 22 érmet szereztek, a sportolók 9 arany, 8 ezüst és 5 bronzéremmel zárták a viadalt. Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út, Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. A délután második felében egy hideg front hatására többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél általában mérsékelt lesz, de a zivatarok érkeztével egyre több felé kell számítani élénk lökésekre. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 19-e vasárnap van, és dübörög a Best hétvége, indítom a legjobb zenéket, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint a D-Light, a Groove Is In Your Heart jön majd tőlük, az óra elsője pedig Justin Timberlake-é, ez a Rock Your Body!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, a Groove House és a New Level Empire közöse volt ez, a Miért lettél más, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Dübörög a Best hétvége majd, méghozzá Tom Novinak köszönhetően, a Your Body-t hozza, és a közvetlen folytatás pedig egy másik DJ-jé, Fatboy Slim jön, és a The Rockefeller Shankot hozom most ide a Bestre. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sarah Connortól a Let's Get Back to the Bad Boy. Hát mi nem fekszünk vissza az ágyba, hanem belecsapunk a közepébe. Csak egy rövid szünet következik, aztán érkezik Sheryl Crow. A Fight for This Love-val érkezik ide a Bestre.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, miket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni. Minden

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a mai utazásunk utolsó közös óráját. Természetesen a legjobb zenéket oda is bekészítettem, hogy a Best hétvége jól teljen, így vasárnap délelőtt is. Itt lesz velem egy funky klasszikus a De La Soul jó voltából, a Ring Ring Ring!
2: Hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what if your name and your number?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszavárják a Fiatalítás címén elküldött katonákat. Szúnyog hangok gyűjtésére hív a hurrán. A napsütés mellett záporok, zivatarok is jöhetnek néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban Fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelentette be közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakran keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A Szúnyog Monitor programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezők kapnak egy speciális szúnyogketrecet, és egy mobil alkalmazás segítségével készíthetnek felvételeket, hogy bővítsék a magyar adatbázist. Egyes fajokat ugyanis a zümmögésük alapján is lehet azonosítani. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei az adatokat a jövő hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez használják fel. Idehaza egyébként jelenleg 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfaj él. Az angol csapat végzett a harmadik helyen az idei labdarúgó világbajnokságon. A bronzmeccsen tegnap 6-4-re győzött a francia válogatott ellen Miami-ban. Anglia 60 év után szerzett újraérmet VB-n. A döntő magyar idő szerint ma este lesz New Yorkban. A címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó óráját kezdjük meg közösen a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 19-e van vasárnap. Valaki dolgozik, valaki éppen az autóban ül, kitartást kívánok nekik, és azokra is gondoltam, akik éppen pihennek, nem unatkozunk, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz velem Néjó most rögtön az elején a szószikkel.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, és menni is fog a továbbiakban is, méghozzá a De La Soulnak köszönhetően, akik hamarosan érkeznek majd a Ring Ringgel, ez egy funky klasszikus, a folytatás viszont Kenny Dope és a The Buckethead Z, ez lesz a The Bum most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel. Ez volt a Boom Shake the Room. Hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak. A születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla Kikit köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk. A folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-é lesz. A Love Don't Cost a Thing-et hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel. Ez volt a Boom Shake the Room. Hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak, a születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla. Kikit köszönhetem. Isten tettesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk. A folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-é lesz. A Love Don't Cost a Thing-ot hozom majd tőle.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól az államfő jogköreit, folytatja bőrrák szűrési programját a Dermatológiai Társulat. Hideg front hozhat felhőket, esőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. A politikus szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában 2 amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Kicsit enyhült a nagy meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli-délnyugati harmadban több felhővel. Esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Indul már is a vasárnapi Best délután, hiszen 12 óra után járunk néhány perccel. Én jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. A mikrofonnál mostantól Bénémet Dia is. Azt már tuti, hogy a leges legnagyobb kedvenceket hallgatjuk a 90-es, meg a 2000-es évekből, úgyhogy hozom mindjárt Ákos slágerét, jön a Felemel, de most Pitbull indít.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék, érdemes kimozdulni ma is, hiszen az ország nagy részén 20, illetve 30 közötti értékeket mérhetünk. Holnap napos időre készülhetünk, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz, a minimum 11 és 19, a maximum pedig 24 és 29 fok között változhat majd.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb slágerekkel folytatjuk a délutánt, előtte pedig jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd a Krisztál dalát is. Jön a Sosem múlik el, és az M&S is itt lesz velünk pár perc múlva.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell majd államfőt választania a parlamentnek. Sikerült kimenteni hajnalban egy Dunában sodródó nőt. Újabb záporok jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szentterzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7 óráig tart. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terizöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Hajnalban egy járókelő figyelt fel Budapesten egy középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. Azonnal segítséget kért, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrök hajóról vizsgálták a Dunát, a mentősök a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt. Szinte csodával határos módon felfedezték a folyóban sodródó, életjeleket nem adó nőt. Kihúzták, és az újraélesztés végül sikeres volt. A nőt a mentők kórházba vitték. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli-délnyugati harmadban több felhővel, esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk néhány perccel. Jó, hogy itt vagy, maradj, hiszen továbbra is a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéit hallgathatod. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a vasárnap délutánban a legtutibb slágerekkel. Július 19-e van ma, az Emiliákat ne felejtsük el felköszönteni. Én pedig gondoskodom a zenékről, úgyhogy indítom is az M&S dalát. Jön a Szól, szól neked!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

FM a legjobb zenék. Sheryl Crow-val megyünk tovább, aki 1994-ben adta ki a most következő slágerét, az áttörést hozta meg számára, amelynek az alapja egy vers, amit Win Cooper írt, lazán hömpölygő, blúzos pop hangzásra van, és a szám 3 Grammy-díjat is nyert. Ez pedig nem más, mint az All I Wanna Do, a 90-es évek egyik ikonikus slágerévé vált. All I Wanna Do, már a Best FM-en, a legjobb zenék között. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Beszélem a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Mássáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Say yo!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek a legjobb zenékkel. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán megyünk hamarosan tovább a Red Bull Pilvakerrel. A dal már bekészítve, és Craig David is itt lesz, úgyhogy jó lesz a folytatás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez. You ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell új államfőt választani a parlamentnek. Magas szintre emelték a terrorfenyegetettséget Németországban. Újabb zivatarok érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnaptól az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Az alaptörvény 17. módosítását tegnap írta alá Súlyog Tamás államfő, ezzel a mandátum a hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét, erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írt közösségi oldalán, miután az országos diák tanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért rá, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonatközlekedést. Tovább éleződik a közel-keleti konfliktus. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Nagyrészt napos idő lesz, de később északnyugat felől felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat, a szél átmenetileg megerősödik, viharossá fokozódik. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. A front kelet felé halad, holnap pedig az ország nagy részén sokat süt majd a nap. 26-31 fok várható, de nyugaton hűvösebb lehet. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, óvjuk a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pörög tovább a vasárnapi Best délután a legtutibb slágerekkel. Elhagytuk a 2 órát is, Ön Bénémet Dia vagyok, és már adom is a kedvenceket. Hozom hamarosan Árástól a Boroborót, itt lesz a Bombon is. Most pedig Craig Daviddel indítok, azzal a slágerével, ami 2000-ben jelent meg, és több országban is listavezető volt. Ez a 7 Days.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-tel megyünk tovább egy 1992-es slágerükkel, ami az egyik legismertebb daluk, ez pedig nem más, mint az Under the Bridge. A szám Anthony Kiedis személyes élményein alapul, a magányról és a drogfüggőségről szól. Hát mondhatjuk, hogy ez a slágerük eltért a zenekar fánkos hangzásától, inkább lírai balladaként jelent meg. Ez volt az első igazán nagy mainstream sikerük. Következik tehát a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. James Morrison kísért bennünket a You Give Me Something-gal, és mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán indítja is a következő órát Blue Country-ral és Sean Paul közöse a Breathe, úgyhogy jó lesz a folytatás is, de előtte itt van egy hazai kedvenc, ez már a Follow the Flow, és az anyám mondta a Besten.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Lakossági fórumot tartottak a Balokányliget tervezett fejlesztéséről. Hétfőn is folytatódik a jobbára napos idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Lakossági fórumot tartottak szombaton este Pécsett a Balokányliget fejlesztési terveiről. A területen szabadtéri koncert és közösségi park létrehozását tervezik. Ám a környék lakosai tiltakozásba kezdtek, petíciót indítottak és az önkormányzatnak is levelet írtak, amelyben megfogalmazták aggodalmaikat a fejlesztés negatív hatásairól, többek között a zajterhelés növekedéséről és a parkolási problémákról. A fórumon elhangzott, a következő hetekben a terület tulajdonosa online felületeken és szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a projekttel kapcsolatban, ősszel pedig egy újabb fórum várható a témában. Augusztus 1-től ismét lehet majd vonattal utazni Dombóvár és Komló között. Az újrainduló járatokon az utasok kedvezményes, a fedélzeten vásárolható jegyet is válthatnak, közölte szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a mellékvonalat 2023 nyarán zárták be. Hozzátette, az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Egy sérült vízvezetéket cserélnek kedden a Tettye forrásház ZRT szakemberei, Pécsett a Betlen Gábor utcában. A 150 mm átmérőjű vezeték még szerdán hibásodott meg. Akkor megállították a vízfolyást, de további javításra van szükség. Ezt végzik el július 21-én. A munkák miatt ezen a napon a helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A 14-es és 14Y jelű buszjáratok pedig megváltozott útvonalon közlekednek. Kimarad a Betlen utca, Vasasi iskola, Bence János utca, M utca és Petőfi akna megálló. Szombaton lejátszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a Szentlőrinc. Az MB2-es labdarúgó csapat a horvát Bielobrodót fogadta, és 2-0-ás győzelmet aratott. A HRN Kozár Mislány az MTK-hoz látogatott szintén edzőmeccsre. Itt a baranyai csapat 3-0-ás vereséget szenvedett. A bajnokság pár nap múlva kezdődik, az MLS pedig a szombati játéknapokat is engedélyezte. Így a nyitófordulóban a Kozár Mislány július 25-én szombaton a Videoton otthonában lép pályára, míg a Szentlőrinc egy nappal később, vasárnap, hazai közönség előtt fogadja a Karcagot.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig a munkaterületeknél sávlezárásra kell számítani. Pécsetta megye utcában továbbra is tartanak a közműfejlesztési munkák teljes útzár mellett. Ideiglenes útzára kell számítani a Péter utcában is, ahol hétfőtől burkolatmarási munkákat végeznek. Július 21-én kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál szintén burkolatmarást végeznek. Dolgoznak majd a Veres Endre utcában is, sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban nem várható kánikula. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, melyekből szórványosan futó záporok kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a nyugati észak-nyugati szél. Reggel 18, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: További kellemes vasárnap délután kívánok. Ahogy az lenni szokott, hamarosan kezdődik a Pécs Café Light ma is izgalmas témákkal. A mikrofonnál este Haték, H. Horváth László, és persze a dalokról sem feledkezünk meg. Azt tudjuk, hogy mit tud külön Blue Cantről és Sean Paulna, de hogy együtt, azt meghallgatjuk. Ez a Breed.
0: 101.7 Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A nyári időszakban nagyon sokan mennek nyaralni, ilyenkor fontos utitás az utipatika. És hogy mit tehetünk akkor például, hogyha égési sérülésünk van, ez a következő percekből kiderül. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot professzor dr. Télesi Istvánnal, a PTE professzorával.
1: Vannak, akik arra esküdnek, hogy jegeljük. Hát ezt a jegelést ezt nagyon óvatosan kell csinálni, mert maga a jég a bőrön hasonlóképpen veszélyes sérüléseket tud okozni, ezért az a célszerű, hogyha jégkockával akarunk hűteni, vagy jeges mélyhűtőbe tett borsó, bab, satöbbivel akarjuk hűteni, akkor azt mindig göngyöljük bele valami törülközőbe, mert az egy kicsit eloszlatja ezt a hideget, és még jobban is tartja a hideget, tehát erre érdemes oda figyelni. Nyilván, hogyha ezen túl vagyok már, akkor gyulladáscsökkentő sprével, habbal, mint például a Pantenol spray, be lehet sprézni, vagy be lehet fújni, és az egy kicsit bőrvédő is, bőrtápláló is, és a gyulladást is csökkenti. Ezeknél a bőrsérüléseknél, ami piros zászló, amikor nem szabad nekünk barkácsolgatni, az a szúrt és a harapott sebek, mert a szúrt sebeknél nem tudjuk azt, hogy milyen mélyen van, és azok nagyon-nagyon csúnya, a fertőzéseket tudnak csinálni, ami aztán a végén akár életveszélyes állapotot is tud produkálni. Tehát szúrt és harapott sebet mindenképpen orvos lásson el. Rándulások, ütések, szalagsérülések, stb. Hát, hogyha itt valóban egy piszamról, egy szakadásról van szó, amikor az ember látja, hogy valami anatómiai jelzés van, tehát a sípcsont az vízszinten, vagy az folyamatos, egyenes, hogyha valami törés van, akkor azzal ne próbálkozzunk, vagy ha egy boka, vagy egy váll, vagy egy könyök mozgáskorlátozott, tehát a könyöket nem tudja rendesen behajlítani, vagy kinyújtani a beteg, akkor sem próbálkozzunk, ezek az úgynevezett komolyabb sérülések, ilyenkor mindenképpen orvos kell, sőt általában az orvos tovább küldi, hogy valamilyen eszközös ellenőrzést végezzenek, akár röntgennel, akár CT-vel, akár ultrahangos vizsgálattal, stb., mert az orvos sem lát bele abba az izületbe, hogy ott mi történt. Kisebb sérüléseknél, rándulásoknál az elsődleges az, hogy hűteni kell, a már elmondott elvek szerint, tehát nem rögtön rátenni a bokára, könyökre, stb. A jeget, hanem becsomagolni, örülközőbe is úgy hűteni.
0: Rövidesen jövünk a záró résszel.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Zárjuk a beszélgetés sorozatot professzor dr. Télesi Istvánnal, a PTL professzorával, témánk az utipatika.
1: Nem egy-két percig kell üteni, hanem hosszan. A rágulások azok ráadásul mélyen vannak, tehát azoknak legalább fél órás, inkább egy órás ütés kell, majd ezt követően lehetőleg, sőt, van, aki azt javasolja, hogy már közvetlenül a sérülést követően rugalmas pólyával kellett üteni, pont azért, hogy a bevérzésnek a mennyiségét azt valamelyest csökkentsük. Ha ez megtörtént, és eltelt már egy fél nap, vagy egy nap, akkor érdemes bekenni valami olyan készítménnyel, ami a bevérzésnél a vér ömlenyt, vagy annak a felszívódását segíti. Ilyen például a Lioton gél, vagy a Dolovene gél, mind a kettő vénnyel beszerezhető. Ilyet is érdemes, tehát Lioton és Dolovene gél, ilyet is érdemes a kis utipatikánkba betenni. Ugyanez vonatkozik az ütés nyomán kialakuló felületes bevérzésekre. Ott is a Lioton és a Dolovene gél az, ami csökkenti, illetve segíti a felszívódást, csökkenti a vérzést, illetve segíti a felszívódást, illetve hát ezeknél mindig helyi gyulladás is kialakul, mert az egy lágyrészsérülés, és itt is érvényes az, hogy a szervezet immunvédekezése az itt megmozdul, tehát ilyenkor helyi gyulladás csökkentő kezelésre összerű törekedni. Erre Algoflex Dologél, vagy a Dolgit krém, vagy gél, vagy a Flektor tapaszt, vagy a gél abszolút alkalmas, tehát ilyen ütés sérülés utáni bevérzéseknél. Végezetül szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy azoknál, akik gyerekestől mennek szabadságra, már pedig legtöbb család gyerekestől megy el, tessék tudomásul venni, hogy a gyermek az nem kis felnőtt. Tehát a legtöbb készítménynél, ezeknél a vén nélkül beszerezhető készítményeknél vannak már kifejezetten gyerek kiszerelések is. Ezek általában vagy szirupok, vagy húgok, ami a kisgyerekeknél jobban alkalmazható, mint a tablettás kiszerelés, illetve a tapaszok esetében is, főleg ezek úgynevezett darabolt köztelek esetében olyat érdemes választani, ami különböző méretű, és abból ki lehet választani a részben a sérüléshez megfelelő méretet, részben a gyerek méretéhez megfelelő méretet.
0: Professzor úr, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan jön majd azon szőke énekesnő, akinek karrierje mondjuk az, hogy gyerekkorában indult a Mickey Mouse klubban. Christina Aguiláról van szó, tőle szól a Carwash, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lezárhatják éjszakára a pécsi Dómteret. Holnap napközben is 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Lezárná éjszakánként a Dómteret a pécsi egyházmegye. Honlapjukon azt írják, az állandósult vandalizmus és a méltatlan állapotok megszüntetése miatt fontolgatják a lépést, melyről az egyházmegyei hivatal már megkezdte az előzetes egyeztetéseket is. Fontos tudni, hogy a tér magánterület, ám jellegénél fogva non-stop nyitva áll a nagy közönség előtt. Utóbbi időben azonban megszaporodtak a rongálások a területen, így a tervek szerint estére és éjszakára lezárnák azt, míg napközben továbbra is szabadon látogatható marad. Energetikai korszerűsítést végeztek Sásdon, a Dózsa és Kossuth utcai többfunkciós épületeken. Az energiahatékonyságot javító fejlesztéseket több mint 133 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg. A kivitelezés során az épületeken hőszigetelést végeztek, megtörtént a külső nyílászárók cseréje, korszerűbbé vált a fűtési rendszer, napelemeket telepítettek és elvégezték az akadálymentesítést. A jövőben a Kossuth utcai épületben a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ működik majd, míg a Dózsa utcai ingatlanba helytörténeti kiállítás és klub költözik, illetve tervezik egy foglalkoztató kialakítását is. Megszépült a Peterdi református templom. A Baranyai Református Egyházmegye beszámolója szerint az Árpád-kori eredetű építmény felújítása körülbelül 15 éve kezdődött egy pályázat segítségével. Akkor a külső munkák nagy része elkészült, ám a belső tér helyreállítása félbe maradt. A közelmúltban a pécsi, a keletmecseki és a kertvárosi gyülekezet tagjai, valamint az egyetemi misszió fiataljainak összefogásával kitakarították és visszarendezték a belső teret, és megtisztították a tornyot is. A jövőbeni tervek között a templom belső restaurálása is szerepel. Az észak-amerikai női kosárlabdaliga szombati játéknapján a Minnesota Lynx a Portland Fire együttesét fogadta, és 101-93-ra le is győzte ellenfelét. A meccsen Juhász Dorka 21 percet töltött a pályán, ez alatt 12 pontot szerzett a Minnesotának, és több lepattanó, illetve gólpassz is a neve mellé került. A Minnesota ezzel 20. győzelmét szerezte meg 6 vereség mellett, és továbbra is liga első.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett. Emiatt teljes szélességében lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Július 21-én kedden Pécsett a Bethlen Gábor utcában egy sérült vízvezeték cseréje miatt reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban nem várható kánikula. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, melyekből szórványosan futó záporok kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a nyugati észak-nyugati szél. Reggel 18, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Ez a Pécs Café Light, ami tulajdonképpen a Pécs Café folytatása, ugyanúgy izgalmas témákkal, viszont egy kicsit több zenével. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László, rövidesen énekel Nagy Ricsi, előtte érkezik Christina Aguilera.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Yo, small tuna fish, I want this. Is

0: A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Folytatjuk a beszélgetést dr. Vitel és Ágnes rendőrőrnaggyal, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának főelőadójával. Témánk továbbra is a nyári veszélyek.
1: Ugye a kerékpárosoknál nagyon fontos lenne kötelező tartozékok megléte a kerékpáron. Ezt most nem akarom felsorolni, ezt bárki nagyjából el tudná sorolni szerintem, aki kerékpározik. Ettől függetlenül nem mindenki használja ezeket a kötelező tartozékokat. Nagyon fontos a kerékpárnak a műszaki állapota is, illetve hogy megfelelő méretű legyen annak számára, aki használja. És hát a kerékpárosok számára pedig nagyon fontos lenne a biztonsági eszközöknek a használata. Ugye tudjuk, hogy a sisak ugyan nem kötelező, de életeket tud menteni. Én mindig egy olyan kis videóra szoktam hivatkozni, ahol azt mutatják be, hogy leejtenek egy dinnyét, ami ugye a földön gyakorlatilag szétlocsan, és aztán beleteszik a dinnyét, egy másik dinnyét beletesznek egy sisakba, egy kerékpáros sisakba, és úgy ejtik le. Hát ez esetben a dinnye egyben fog maradni. Na most hasonlóan kell gondolkodnunk a saját fejünkről is. Tehát, hogyha sisak védi a fejünket, akkor gyakorlatilag sokkal nagyobb az esély annak, hogy sérülés nélkül tudunk megúszni egy ütközést, egy esést. Sisak nélkül ennek sokkal kisebb az esélye. Aztán ugye tudjuk, hogy a mellény használata is nagyon ajánlott. Mi nagyon örülünk annak, hogyha napközben is és a városban is olyan kerékpárosokat látunk, akik mellényt viselnek. Kötelezőnek ugyan nem kötelező ilyen esetben, hanem csak ugye tudjuk, hogy lakott területen kívül és rossz látási viszonyok között sötétedés után kötelező a mellény, de mi már a gyerekeknek is osztogatunk, a felnőtteknek is osztogatunk láthatósági mellényeket, és mindig megkérjük őket, hogy viseljék ezeket akár a városon belül is napközben is, hiszen hogyha belegondolunk, akkor egy ilyen mellény, ami eleve a színével már nagyon kitűnik a környezetéből, illetve vannak rajta fényvisszaverő csíkok is, sokkal messzebbről lehet már észrevenni ilyenkor a kerékpárosokat, mint hogyha nincsen rajtuk mellé. És hát a szabálykövetés sajnos még mindig van, aki hadilában áll ezzel. A kerékpárosok esetében nekünk egy kicsit szívfájdalom az, hogy amikor a zebrához érkezik a kerékpáros, akkor sok esetben fittyethányak lesznek a rendelkezéseire, és ügyesen átteker, áthajt a zebrán, sok esetben a gyalogosok közé hajtva, én ilyet is láttam már, de tudnia kell azért mindenkinek, és ha tudja, akkor alkalmazza is ezt a szabályt, amikor a zebrához ér, vagy a gyalogos átkelő helyhez, a kerékpáros és a rolleres szépen szálljon le a járműről, hiszen járművel van, autóval se hajtunk át a zebrán, ugye, tehát le kell szállni, és szépen át kell tolni, mert csak ebben az esetben fognak ők gyalogosnak számítani, és ebben az esetben védi őket gyakorlatilag a gyalog átkelő hely. Láttunk ugye már az utolsó időszakban néhány ilyen csúnya balesetet, ahol akár rollerrel, akár kerékpárral hirtelen az autók elé suhant valaki a gyalogátkelőhelyen keresztül, és hát elgázolták sajnálatos módon. A motorosokról is szót kell ejteni, hiszen ők ugye egész nyáron megjelennek az utakon, és van, aki hosszú utakat is tesz. Nagyon fontos, hogy a védőfelszereléseket használják. Tudjuk azt, hogy milyen problémák adódhatnak egy esésből, egy ütközésből. Én mindig csodálkozva tekintek a rövidnadrágban, strandpakucsban motorozókra, mert el sem tudom képzelni, hogy milyen sérülései keletkezhetnek egy esés során. Vagyis hát el tudom képzelni, de ezek szerint ők nehezebben. A védőruházatnak a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, nagyon jó protektorokat lehet kapni, a testnek szinte minden felületét lehet védeni, hát egyértelmű, hogy a sisak megléte is nagyon-nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ha valaki komolyan veszi a motorozást és hosszabb utakat tesz, akkor mindenképpen megéri neki olyan védőfelszerelésben motorozni, ami egy-egy esésnél vagy ütközésnél azért nagyon sokat tud enyhíteni a sérüléseken. A motorosoktól azt is kérjük még, hogy ha lehet, akkor úgy haladjanak az utakon, olyan módon vezessék a motorjukat, hogy az ne veszélyeztessen másokat, kerüljék a sebesség túllépést, és tartsanak be minden olyan szabályt, amit számukra a KRESZ előír. A saját érdekükben is egyébként.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, a Pécs Café Light hamarosan folytatódik, itt a Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. A vonalban itt van velem Gelenyiné Tóth Tündi, a Komlói Állatvédő Egyesület elnöke.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Csupa-csupa nyári témával foglalkozunk, kezdünk a kullancsokkal.
1: Így van, ugye megjött a nagy meleg, bár a kullancsok általában már tavasszal is megjelennek, de ilyenkor indulnak meg jobban az emberek kirándulni. Azt érdemes tudni, hogy hazánkban összesen hát közel 40 féle kullancsfaj fordul elő, és ezért ők különböző területen élnek, tehát nem csak a fáról hullanak a nyakunkba bokrokból, hanem előfordulhat, hogy a földön a fűszálak között lapulva, megbújva leselkednek ránk. Tehát igazából még elmenni kirándulni sem feltétlenül szükséges, hogy összeszedjünk egy kullancsot, elég lehet akár egy városi séta is. Ez azért fontos, hogy felhívjuk erre a figyelmet, mert két elég veszélyes, gyakori betegséget tudnak okozni a kullancsok az állatoknál. Az egyik az a babézia, a másik pedig a lánykor, de a legjobb módszer a megelőzés. Számtalan olyan készítmény található már a piacon, spotonnyakör, rágótabletta, ami a megelőzésben tud segíteni. Érdemes mindig előtte állatorvosra egyeztetni, hogy a mi kedvencünknek melyik a legmegfelelőbb, főleg ha esetleg van valamilyen meglévő betegsége is az adott állatnak. És ami fontos még, hogyha már megtörtént a gond, tehát mégis befurakodott a kullancs, akkor ajánlatos minél hamarabb eltávolítani, viszont ehhez olyan eszközöket használjunk, ami kullancskiszedő csipesz, kanál, mert egy kullancskiszedő kanál, újjal és ilyen mindenféle házi módszerekkel, praktikákkal ne próbálkozzunk, mert csak nagyobb bajt okozunk.
0: Egy nagyon fontos témával folytatjuk, mert hogy alapszabály, kutyát nyáron autóban nem hagyunk.
1: Hát igen, erre is többször minden évben megpróbáljuk felhívni a lakosság figyelmét, hogy ne hagyjunk, hát a gyereket sem hagyunk, ugye állatot sem hagyunk az autóban, hiszen pár perc alatt fel tud forrósodni ennyire az autónak levegője. Pár évvel ezelőtt tettünk egy felhívást, hogy ha a sütőben nem tesszük a kutyánkat, akkor ugye nyilván a forró autóba se hagyjuk ott, illetve semmilyen állatot. Ilyenkor ugye miért veszélyes ez? Mert ugye például hőgutát kaphatnak a kutyák, könnyen, sokkal könnyebben kapnak például, mint mondjuk az emberek a melegtől. Hamarabb kiszáradnak, mert ők nem tudnak annyira izzadni, nem úgy izzadnak, mint mondjuk az emberek. Légzési nehézség léphet fel, nem tudnak ugye ilyenkor megfelelően lehűlni, mert ugye a légtérfogat ugye kicsi az autóban. Ami fontos igazából, hogy mit tudunk tenni, tehát egyrészt a megelőzés itt is fontos, hogy ne hagyjuk ott az állatot a kocsiban. Hogyha mégis tényleg csak egy percre ott kell hagyni, akkor érdemes ugye mindkét ablakot lehúzni, járjon a levegő, vizet ott hagyni, megkérni esetleg valakit, hogy figyeljen a kutyára. Nyilván az ablakot úgy húzzuk le, hogy ne tudjon kiugrani, de ez tényleg csak ilyen vészhelyzet, szükség egy perc esetén. Csak sajnos általában ezekből az egy percekből 10 perc lesz, és könnyen megvan a baj, még akkor is, hogyha árnyékban parkolunk. Lényeg, hogyha hőgutát kap az állatunk, ez nem feltétlenül csak kocsiba történhet, bár ugye most arról beszélünk, akár egy udvaron kint lévő kutya is tud hőgutát kapni. Ilyenkor azonnal vigyük hűvös helyre be az állatot, esetleg átnedvesített törölközővel takarjuk le, tehát próbáljuk meg úgy lehűteni, hogy ne hirtelen hűljön, hanem szépen fokozatosan, és azonnal hívjunk állatorvost, mert ő viszont ilyenkor tud rajta segíteni, akár infúzióval, más módszerekkel. Viszont, hogyha mi látunk esetleg ilyen állatot, hogy az autóba bent hagyta valaki, érdemes ilyenkor megpróbálni elérni az autónak a gazdáját. Fontos, hogy van például egy autó összemlegő alkalmazás, ahol rendszámon alapján lehet üzenetet küldeni az adott autó tulajdonosnak, vagy hát megkeresni akár mondjuk egy környékbeli ügyfélszolgálaton. Legvégsőbb esetben lehet akár rendőrt is hívni, és amit fontos tudni, hogyha ilyenkor mondjuk kitöljük az ablakot, mert mondjuk életet mentünk, akkor emiatt nem fognak minket felelősségre vonni.
0: Tündi, köszönöm szépen!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a mai Pécs Café Light, amelyet ma jövő héten szombaton folytatunk. Most viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, aztán énekel Black Legend.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Lakossági fórumot tartottak a Balokányliget tervezett fejlesztéséről. Hétfőn is folytatódik a jobbára napos idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Lakossági fórumot tartottak szombaton este Pécsett a Balokányliget fejlesztési terveiről. A területen szabadtéri koncert és közösségi park létrehozását tervezik, ám a környék lakosai tiltakozásba kezdtek, petíciót indítottak és az önkormányzatnak is levelet írtak, amelyben megfogalmazták aggodalmaikat a fejlesztés negatív hatásairól, többek között a zajterhelés növekedéséről és a parkolási problémákról. A fórumon elhangzott, a következő hetekben a terület tulajdonosa online felületeken és szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a projekttel kapcsolatban, ősszel pedig egy újabb fórum várható a témában. Augusztus 1-től ismét lehet majd vonattal utazni Dombóvár és Komló között. Az újrainduló járatokon az utasok kedvezményes, a fedélzeten vásárolható jegyet is válthatnak, közölte szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a mellékvonalat 2023 nyarán zárták be. Hozzátette, az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Egy sérült vízvezetéket cserélnek kedden a Tettye forrásház ZRT szakemberei, Pécsett a Bethlen Gábor utcában. A 150 mm átmérőjű vezeték még szerdán hibásodott meg. Akkor megállították a vízfolyást, de további javításra van szükség. Ezt végzik el július 21-én. A munkák miatt ezen a napon a helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A 14-es és 14Y jelű buszjáratok pedig megváltozott útvonalon közlekednek. Kimarad a Bethlen utca, Vasasi iskola, Bence János utca, M utca és Petőfi Akna megálló. Szombaton lejátszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a Szentlőrinc. Az MB2-es labdarúgó csapat a horvát Bielobrodót fogadta, és 2-0-ás győzelmet aratott. A HRN Kozár Mislány az MTK-hoz látogatott szintén edzőmeccsre. Itt a baranyai csapat 3-0-ás vereséget szenvedett. A bajnokság pár nap múlva kezdődik, az MLS pedig a szombati játéknapokat is engedélyezte. Így a nyitófordulóban a Kozár Mislány július 25-én szombaton a Videoton otthonában lép pályára, míg a Szentlőrinc egy nappal később, vasárnap, hazai közönség előtt fogadja a Karcagot.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig a munkaterületeknél sávlezárásra kell számítani. Pécsett a megye utcában továbbra is tartanak a közműfejlesztési munkák teljes útzár mellett. Ideiglenes útzárra kell számítani a Péter utcában is, ahol hétfőtől burkolatmarási munkákat végeznek. Július 21-én kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál szintén burkolatmarást végeznek. Dolgoznak majd a Veres Endre utcában is, sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban nem várható kánikula. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, melyekből szórványosan futó záporok kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a nyugati észak-nyugati szél. Reggel 18, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss híreket, információkat követően már is folytatódik a lazítás, ugyanis érkezik több mint 20 perc zene, alaposan gondosan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László, itt lesz velünk majd a Simple Red, előtte pedig Black Legend.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975 we brought you an album with a song.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Ma még nem is kaptam közlekedési információt, holott SMS és Viber számunk éjjel 30-as 889-107-es, egészen hatig várom a jelzéseket. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, hogy a következő hét mit hoz, hűvösebb időt vagy éppen kánikulát kiderül, addig is zenél Armand von Helden, Oroszlán Szonya, illetve most George Michael a 90-es évekből, itt van 98-ból az Outsider.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei. A holnap reggel 17, napközben 28 fok lesz és feltámad a szél. Mindez maradni fog majd kedden is. Aztán szerdán és csütörtökön visszaesik a hőmérséklet, jellemzően 24-26 fokra. Onnan viszont lassú emelkedés, pénteken 27, a hétvégén 29-30 fok lesz. Időjárás után dalok, nem is akármilyenek. Itt lesz a 90-es klasszikus, CNC Music Factory és Do You Wanna Get Funky, előtte játszik a Desperado.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A házelnök veszi át ideiglenesen az államfői jogköröket. Szerdáig van idő jelezni az eseni állapotot az iskolák felé. Jövő héten mérséklődik a meleg. Villányi Eszter vagyok. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani a parlamentnek. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, ennek hatályba lépését követően holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja majd. A házelnöki feladatokat átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. Holnaptól aztán helyreáll a megszokott rend. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szentterzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7-ig tart. Villamosok ütköztek éjszaka Budapesten. A járatok a kocsiszínbe tartottak a Könyves-Kálmán körúton a baleset idején. Az egyik szerelvény hátulról hajtott bele a másikba. A BKV közölte, hogy az egyik villamos sofőrje könnyebb sérülést szenvedett az ütközés miatt, őt kórházba szállították a mentők, de a két utasnak nem esett baja. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Összedőlt egy hatalmas köztéri szobor Prágában. A 15 méter széles és 6 méter magas Egyensúly nevű absztrakt alkotás betonból készült. Meglehetősen rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe, és le is akarták bontani, de erre már nem jutott idő. Most több tonnányi törmelék maradt utána. A romok részben elzárták a Csepőváros egyik forgalmas útját. Szerencsére senkinek nem esett baja. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Akinek kínszenvedés volt ez az elmúlt egy hónap, mert hogy minden a fociról szólt, kitartás, már csak a mai nap van, a döntő, és aztán utána minden visszatér a régi kerékvágásba. Aki pedig majd tervezi nézni a döntőt, ők mondjuk is egy picikét így rákészülhetnek, elmélyülhetnek, rápihenhetnek. Chill Lounge és Deep House a következő 120 percben, ma is, mint minden vasárnap, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Németivel a lemezjátszók mögött indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.

És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail.

mert minden évben, az év ezen szakaszában DJ Németére picikét elveszítjük, szóval, hogy ami Pistin kampuszozik, de természetesen mix nélkül nem hagyott itt minket üresen vasárnap estére, szóval ő áll majd virtuálisan a lemezjátszók mögött, neki pedig élőben ott lent a kampuszon. Jó bulit kívánunk ma estére is, de a menetrend az változatlan, ahogy említettem, Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Bestem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepi Hurra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország-Argentína döntővel zárul a foci VB. Hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonat befolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Idén is a görögdínja az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megesszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
4: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
3: Spanyolország vagy Argentína. Véget ér ma a labdarúgó világbajnokság. A címvédő és az Európa-bajnok csapat este 9-kor lép pályára New Yorkban. A mérkőzésen szlovén játékvezető lesz. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország-Argentína döntővel zárul a foci VB, hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Viharos széllel érkezett meg a hidegfront. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Segélykiáltásra figyelt fel egy járókelő hajnalban Budapesten, azonnal segítséget hívott, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrség hajóról vizsgálta át a Dunát, és csodával határos módon észrevették a sodródó életjeleket nem adó nőt. Sikeresen újraélesztették, majd a mentők kórházba vitték. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 8 óra elmúlt, úgyhogy 4 óránk van arra, hogy elbúcsúzzunk a legjobb zenékkel a hétvégétől, úgyhogy én nem is húzom az időt, hanem indítom a sort. Kérem szépen, Kylie Minogue kezd, ez azon a Night Like This.
3: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bikfalvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól telt, meg jól telik a hétvége. Remélem kihasználtátok azt, hogy nagyon jó idő volt, és hát a férfiak remélem nem buslakodnak annyira, hogy eljött a futball világbajnokság utolsó meccse. Durván egy olyan 40 perc múlva, 38-40 perc múlva kezdődik, ugye bár a Spanyolország-Argentina, vagy Argentina-Spanyolország meccs, most megmondom összetett, hogy annyira nem tudom a sorrendet. Egy a lényeg, hogy jön a VB döntő, úgyhogy bekészíteni a hozzávalókat, az itókát, a rákcsánivalót, és hát hajrá, hajrá, egyik vagy a másik. Az viszont biztos, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, most például a Lighthouse Family és a High.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan trió, akik egyenként is világslágereket alkottak, de akkor, amikor összeálltak, akkor a 2000-es években szó szerint taroltak mindent, mint a bowlingban. Hát ők voltak Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, ugyebár egyenként is elképesztő előadók, aztán utána gondoltak egyet, összeálltak, és akkoriban, amihez Timbaland hozzányúlt, hát az arannyá változott. És ez is, ez a Give It To Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az amerikai zeneipar igazi rossz csont kisasszonya Pink annó megmutatta, hogy ő nem csak bulizni meg rosszalkudni tud, hanem nagyon komoly témákat is fel tud dolgozni. Most például azt, hogy milyen hatásai vannak mondjuk egy válásnak a gyerekekre nézve. Nagyon komoly szöveg, nagyon-nagyon mély gondolatuk, úgyhogy érdemes meghallgatni és érdemes átgondolni a dolgot. Jön Pink, ez a Family Portrait.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, pár perccel 9 óra előtt és pár perccel a VB döntő előtt szerintem itt az idő, hogy egy kicsit lelazuljunk, ellazuljunk, és testileg is, lelkileg is rákészüljünk. És erre tökéletes lesz most majd a Salt and Pepper, hiszen jön a What a Man. Yeah, yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polgári Judit sakknagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Károkat okozott a viharos szél nyugaton, Spanyolország és Argentína a pályán. Kezdődik a VB döntő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakknagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Viharos széllel érkezett meg a hideg front. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Ezekben a percekben kezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője. A címvédő Argentína az Európa-bajnok Spanyolországgal mérkőzik. A meccset New Yorkban játsszák és szlovén bíró vezeti. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Hidegfront viszi el a kánikulát, már is mondom az időjárás részleteit. Hidegfront hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár percen, ami azt jelenti, hogy 3 óra van hátra a napból, plusz elindult a VB döntő, úgyhogy hajrá egyik, győzzön a másik. Nálunk pedig Danny Minogue jön, ez az I Begin to Wonder. Na gyerünk!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki, legyen egy csodálatos szombat estétek, már aki hallgat, mert ugye a VB döntő van, úgyhogy nagy valószínűséggel nagyon sok embert lefoglal az. Viszont azoknak, akik itt maradtak, hozom most Coolio-t és I'll See You When You Get There-t. Ugyebár ez a dal a harmadik albumának, a My Soul-nak az első kislemeze volt, és kiemelt helyet kapott annó Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével készült Nekem 8 című vígjátékban is. Na azt a filmet például mindenki ismeri, így nagyjából mindenki hallotta már ezt a dalt is, de hogyha nem, akkor most orvosoljuk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt Chris Martin elmondása szerint részben a Guns N' Roses klasszikusa, a Sweet Child of Mine így lette, pontosabban annak gitárriffje, ami szerinte beindít minden egyes embert, és nagyjából ez jól is sikerült, hiszen óriási nagy rádiós sláger lett, az Egyesült Királyság kislemez listáján a 7. helyi jutott, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listán a 13. Igen, ez a Coldplay és az Adventures of a Lifetime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt a bizonyítéka annak, hogyha az ember szerelmes, akkor nagyon sok problémája megszűnik. George Michael saját bevallása szerint a szerelem mentette meg a saját belső démonaitól, a depressziótól és a korábbi nehéz időszakok utáni reményvesztettségétől. Úgyhogy röviden összefoglalva a következő közel 4 percet, tessék szerelmesnek lenni. George Michael, Amazing, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Cisco és a Thong Song. Ugyebár mindenki tudja, miről van szó. A Thong az egy női alsónemű, és hogy született a dal, vagy mi inspirálta a szerzőt? Cisco elmondása szerint 98-ban volt egy randevúja, és akkor még az e-fajta alsónemű elég tabunak számított, viszont a hölgy megmutatta neki, és teljes mértékben elvarázsolta, így megfogadta, hogy dalt ír róla. Hát nagyon jól sikerült, hiszen szó szerint egy globális őrület lett belőle. Jön Cisco és a Thong Song. Check it out.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polgár Judit sok nagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Nőtt hazánk élőfa készlete, villámárvizek taroltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakk nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonatbefolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország, eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Romániában zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat. Autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz egy településen. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. És most mondom, hogy mi milyen időjárásra számíthatunk. Hidegfront hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Nálunk fél idő, a meccsen pedig már zajlik a második fél idő, úgyhogy nem is húzom az időt, hanem indítom a legjobb zenéket, most például Tom Novit és Limát, ez a téké.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Meccs ide vagy oda, nem feledkeztetünk meg azokról, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, úgyhogy most jön a segítség nekik. Holnap, azaz július 20-án Illés névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért az Aurélokat, az Éliásokat, az Eltonokat, a Jeromosokat, a Margarétákat, a Margitokat és a biztonság kedvéért a Mariettákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, tudod mi a dolgod. Mint ahogy Segi is tudja, hogy mi a dolga, úgyhogy hozza nekünk a Bombasztikot. Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lova, Lova, Lova. Mm. Mr. Lova, Lova, girl. Mr. Lova, Lova, Lova. Mm. Mr. Lova, Lova. She call me Mr. Bombastic.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az ördög se gondolta volna annó, hogy ekkorát fog menni a Madhouse és a Like a Prayer. Ugyebár az a formáció, ami egy Madonna dalokat dolgozott fel, ilyen kicsit elektronikus hangzással, és hogy mennyire jól sikerült ez nekik, 6 héten át vezette az európai dance slágerlistákat, és szó szerint letarolta, de tényleg letarolta az európai klubéletet. Ennyi. Madhouse, Like a Prayer, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a karácsonyi dalok mellett decemberben szerintem a következő dal vezeti a slágerlistákat, mert hogy a tévében a sportörültek nagyjából 3,5 percenként meghallgatják ezt. Ez a Planet Funk és a Chase the Sun, tudjuk nagyon jól, ugyebár a darts versenyek ikonikussá vált dala. Ennyi.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy rendkívül simogató, fülbemászó klasszikus pop szól és R&B ballada, amely tökéletesen ötvözi két énekes finom és egymást kiegészítő hangját, vokáját. Ez Charles és Eddie, ez a Would I Lie to You?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát akkor induljon az utolsó órája ennek a napnak, és persze a hétvégének, és a nyitó ballada az nem más, mint Eminem és Dido közöse. Ez kérem szépen a Stan!
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenéköt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 18 fokra ébredünk, 28 fok lesz napközben, ez nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy elég kemény hidegfront vonult át a mai nap folyamán, és ami a lényeg, hogy lesz egy kis szél, na meg gyengé felhős lesz az égbolt, ami nem is baj, mert egy picit legalább fel tudunk frissülni akkor, amikor éppen nem éget rommá minket a nap. Na, ennyit erről, nem lesz rossz idő holnap sem, az egyszer biztos. A folytatásban pedig jön egy nem is rossz dal, hanem inkább egy nagyon jó TLC, No Scrubs, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg, mondja a mondás, és hát ezt a szeptember is nagyon jól tudta, hiszen a Cry For You-t ugyebár 2006 novemberében adták ki, de akkora siker lett 2007-ben és 2008-ban, hogy egy újabb verzióban is kiadták, egy kicsit megremixelve, egy kicsit megformázva, egy kicsit átgondolva, és hát az is persze elképesztő siker lett, így hát triplán csörgött a kassza. Ennyi, de minimum duplán. Ennyi, és egy Bambi, jön a Cry For You.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, úgyhogy hölgyek, urak, házi feladat ezt a két oldalt megkeresni, ezt a két oldalt megvizsgálni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Ezt pedig mi előre is nagyon, de nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig jön nálunk az isteni Kelly's, ez a Trick Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú idejem. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. És ilyenkor mindig mondom, hogy jövő héten visszatérek. Viszont most ez nem így van, hiszen elmegyek egy picit pihenni. Úgyhogy majd egyszer jövök, addig is mindenkinek csodás napokat, sok sikert, jó életet, és persze nagyon sok, de tényleg nagyon sok boldogságot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Majd találkozunk, addig is. Ciao, ciao, és persze ciao.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Where the moo-moo mate and the children still cry.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és fo-

Best FM, a legjobb zenék.